0: tudja vélni a magyar családokat attól a többlet kiadást, ami a jelenlegi árfolyam mellett havonta 95 ezer forint többletet jelentene gáz, áram és üzemanyag árak tekintetében.
1: Összesen csak nem 1100 társaságban vállalt energiatakarékosabb átépítés.
2: Egy 9 milliárd forintos pályázat most lezárult második fordulója után. További 480 lakóközösség telepített távolról leolvasható fűtési költség megosztókat. A kosterületközök a hőleadás alapján arányosan osztják szét az épület teljes fűtési költségét a lakók között. Az új megoldás igazságosabb elszámolás tesz lehetővé. A nyertes pályázók 100%-os visszanemtérítendő.
1: A hazai vízipar és a mérnöki tudás szempontjából is jelentős beruházást indít a Hidrofield Kft. Matkanizsán, jelentette be a közgazdaság és külügyminiszter.
2: Riárdó Péter a vállalat ünnepségén kiemelte, az 5 milliárd forintos kutatás fejlesztési beruházást az állam másfél

0: a térségben is, Európában is egyedülállónak számít.
1: Az önálló képalkotó vizsgálóbázis lehetővé teszi a minimálinvazív, robotizált, korbonszani vizsgálat módszertanának kidolgozását, amely kitüntetett szerepet játszik a daganatos és a ritka betegségek diagnosztikájában és a mintavételi technikák továbbfejlesztésében is. A NOIC kapcsolódási pont lehet a Semmelweis Egyetem és az egészségipari szereplők között, és tovább fokozhatja együttműködéseinket a határokon is átívelő tudás megosztás, ami ma elengedhetetlen a sikerhez.
2: Hamarosan kezdődik a beiratkozás. Az általános iskolákba április 23-án és 24-én lehet jelentkezni, az óvodákban pedig április 20-ától egy hónapon át tart a beiratkozás.